alus purbamban ning jeneng sang purjake nak dewa sah keluwih pisan ereng sejero nempang adek dewa nek.